0: Azela. Grazo wieczór sekret, dir wenn men nem matet.
1: Dir wenn men nem matet.